1849. október 6-án Aradon 13 honvédtisztet végezte ki, ugyanazon a napon pedig Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét is. Hangsúlyozta, nem csatatéren estek el, hanem tudatos politikai megtorlás áldozatai lettek, mert egy szabadabb, függetlenebb és önállóbb Magyarországért vállaltak felelősséget. A miniszterelnök a hősiesség jelentőségéről is beszélt. Mint mondta, hősnek lenni nem azt jelenti, hogy valaki nem fél, hanem azt, hogy amikor fél, akkor is vállalja azt, amit helyesnek gondol. Külön szólt Batthyány Lajos sorsáról is, úgy fogalmazott, miniszterelnökként különösen súlyosnak érzi az első felelős magyar kormányfő történetét, hiszen Batthyány kompromisszumot keresett, békíteni próbált és a vérontás elkerülésén dolgozott, mégis kivégezték. Magyar Péter szerint ezt egyetlen magyar miniszterelnöknek sem szabad elfelejtenie. Kiemelten, a hatalom nem tulajdon, a miniszterelnöki hivatal nem jutalom, a mandátum pedig nem kiváltság, hanem szolgálat és időleges. Magyarország azonban minden kormány után itt marad. A kormányfő arról is beszélt, hogy 1848 és 1849 öröksége nem egyetlen párté vagy politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté. Szerinte lehet másképp látni a világot úgy is, hogy közben ugyanazon zászló alatt állunk. Magyar Péter hangsúlyozta, a szabadság nem örökség, azt használni, gondozni és védeni kell, ugyanúgy, ahogy a függetlenséget is. Beszédét azzal zárta, Gyuláról, ahonnan 1849-ben a későbbi aradi vértanúk egy része utolsó útjára indult. Azt lehet ígérni, hogy nem felejtünk. A megemlékezésen ünnepi műsort adott a Regélők énekegyüttes, Liszi Melinda, a Békéscsabai Jókai Színház színművésze, valamint a Gyulai Végvár táncegyüttes és a Békéscsabai Tabán táncegyüttes. Az ünnepség koszorúzással zárult, majd Magyar Péter és Tar Zoltán miniszter a városban található aradi vértanúk emléktáblánál is elhelyezte az emlékezés koszorúit. Október 6-án ismét elindult a Barát Tündedíj pályázata a Békéscsabai Andrássy Gyula gimnázium és kollégium diákjai számára. A megmérettetést idén már 5. alkalommal hirdették meg. Célja, hogy Barát Tünde szakmai és emberi örökségét tovább vigye, és a fiatalokat a média, a filmkészítés, valamint az alkotás világának megismerésére ösztönözze. A díjat Barát Tünde családja alapította 2022-ben az iskola támogató együttműködésével. Az alapítók szerint a pályázat lehetőséget ad arra, hogy a diákok jobban megértsék a média működését és hatásmechanizmusait, miközben saját kreativitásukat is megmutathatják. A pályázat idei témája a tehetség. A témát ezúttal is véletlenszerű húzással választották ki az előre lezárt borítékok közül. A pályázati időszak október 6-ától jövő év április 6-áig tart. A tanulók két kategóriában indulhatnak. Média kategóriában egy 5-10 fotóból álló fotósor és annak írásos koncepciójával, vagy legfeljebb 10 000 karakteres, tetszőleges műfajú írással lehet pályázni. A mozgókép kategóriában pedig egy maximum 10 perces, saját készítésű, rövid filmet várnak műfaji megkötés nélkül. A pályázat megnyitóján Szabó László, az iskola igazgatója, és Dián Tomás, Barát Tünde élettársa köszöntötte a diákokat, és méltatták a névadó tanár munkásságát. Egy rövid filmet is bemutattak, amelyben maga Barát Tünde osztotta meg gondolatait. A résztvevők ezt követően Major Éva Anna, a díj kétszeres győztesének üzenetét is meghallgathatták, majd levetítették azt a kisfilmet is, amely ezen a pályázaton született, és amely később az ő életét és karrierjét is meghatározta. A pályaműveket 11 fős bírálóbizottság értékeli. A testületben az iskola pedagógusai és egykori tanárai, Barát Tünde családtagjai, volt kollégája, valamint egykori tanítványai vesznek részt. Mindkét kategória győztese egyedi készítésű Barát Tünde díjat és 100 000 forintos pénzjutalmat kap. Az elismeréseket az iskola ünnepélyes ballagásán adják át. A kezdeményezés egyik fontos üzenete Barát Tünde gondolata. A semmiből semmi lesz, de a valamiből még bármi lehet.

0: Békés Csaba önkormányzata is megemlékezést tartott október 6-án, az aradi vértanúk emléknapján. A városi ünnepséget a 13 aradi vértanú tiszteletére állított kopjafánál, a Békés megyei könyvtár mellett található aradi vértanúk ligetében rendezték meg. Az eseményen a Tobán Perc Együttes és Puskás Dániel színművész adott ünnepi műsort, majd a résztvevők az emlékműnél rótták le kegyeletüket. 1849. október 6-án Aradon a Magyar Szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy ezredesét végezték ki. Ugyanezen a napon Pesten mártír halált halt Batthyány Lajos, az első magyar felelős kormány miniszterelnöke is. A megtorlás a szabadságharc leverését követően tovább folytatódott, és sokan szenvedtek vagy haltak meg azért, mert részt vettek a magyar szabadságküzdelemben. A Békés Csabai megemlékezésen Harangozó Imre néprajzkutató is beszédet mondott. Felidézte, hogy a világosi fegyverletétel után a magyar honvéd tisztek egy része Gyulán magánházaknál volt elszállásolva. A fogság ellenére lehetőségük lett volna a menekülésre, azonban katonai esküjükhöz és a független Magyarország ügyéhez hülyek maradtak. Harangozó Imre szerint ez is mutatja, hogy az aradi vértanúk számára a szabadság eszméje nem pusztán politikai kérdés volt, hanem olyan ügy, amelyet akár a biztos halált is vállalták. Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere arról beszélt, az aradi vértanúk helytállása 177 év távlatából is kötelezi a mai élőket arra, hogy megőrizzék a történelmi emlékezetet, és tisztelettel adózzanak azok előtt, akik életüket áldozták. A megemlékezés végén a városvezetés, az intézmények, a civil szervezetek, egyesületek és a fegyveres erők képviselői is elhelyezték az emlékezés virágait az aradi vértanúk emlékművénél. Több tízezer jászkeszek került a napokban Békés megye horgászvizeibe. A Körösök vidékére jellemző őshonos halfaj fiatal példányainak telepítésére október első napján nyílt lehetőség. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége összesen mintegy 30 ezer úgynevezett egynyaros méretű jászkeszeget helyezett ki több kezelésében lévő vízbe. A szövetség tájékoztatása szerint a telepítés célja, hogy a jászkeszeg állománya hosszabb távon is megfelelő legyen a Körösök vidékén, és a faj továbbra is fontos része maradjon a térség halállományának. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége abban bízik, hogy a jászkeszegek megfelelő életfeltételekre találnak, megerősödnek, és néhány év múlva már a térség horgászainak is emlékezetes fogásokat jelenthetnek. A mostani telepítés a Magyarországos Horgász Szövetség standard, valamint preferált őshonos halfajok telepítése, visszatelepítése, elnevezésű pályázati forrásának felhasználásával, valamint saját erőből valósult meg. A szakemberek szerint a haltelepítések eredményét természetesen nem lehet egyik napról a másikra látni. A most vízbe helyezett fiatal jászkeszegeknek időre van szükségük ahhoz, hogy megerősödjenek és elérjék azt a méretet, amikor már a horgászok is találkozhatnak velük. A mostani 30 ezres telepítés így hosszabb távú befektetés a Körösök halállományába. A cél, hogy a térség vizeiben megfelelő mennyiségben legyenek jelen az őshonos halfajok, és közben a horgászok számára is megmaradjanak a Körösvidékre jellemző halfogási lehetőségek. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Két szombaton is lesz lomtalanítás Békés Csabán. 25 éves a Békés megyei lisztérzékeny csoport. Megújultak a tanműhelyek a Kemény Gábor Technikumban. Két októberi szombaton tartanak lomtalanítást Békés Csabán. A Tope Hulladékgazdálkodási Köztisztasági Szolgáltató Kft. Tájékoztatása szerint október 10-én az első, október 17-én pedig a második körzetben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált nagy darabos hulladékokat. Az első körzethez tartozik Jamina, a Szarvasi út, a Budapest vasútvonal és a Kereki utca által határolt területen, továbbá Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gella, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, valamint a Szója és a Meteor utca. A második körzetben a belváros, az első, második, harmadik, negyedik és hatodik kerület, továbbá Vonthát, a Békekertek, a Keleti kertek, a Borúréti kertek és a Kastély szőlők lakói készíthetik ki a lomokat. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a hulladékot a kijelölt gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezzék ki olyan közterületre, amelyet a gyűjtőjárművek könnyen meg tudnak közelíteni. Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az útesre, mert akadályozhatják a közlekedést. Amíg használható bútorokat és háztartási tárgyakat érdemes lehet segélyszervezeteknek vagy szociális szolgáltatóknak felajánlani. Ezzel másoknak is segítséget nyújthatnak, miközben a hulladéklerakók terhelése is csökkentető. A lomtalanítás során elszállítható és nem elszállítható hulladékok köréről a TAPE ügyfélszolgálatán kérhető részletes tájékoztatás. Negyed évszázados fennállását ünnepelt a Békés megyei lisztérzékeny csoport a Békés Csabai Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A jubilómi rendezvényen szakmai előadások, egészségügyi szűrések, gluténmentes gasztronómiai bemutatók és termékkóstolók várták az érintetteket, családtagjaikat és az érdeklődőket. A gluténmentesség tegnap, ma és holnap mottóval meghirdetett programon. A résztvevők a betegségről és a diétáról is hasznos ismereteket szerezhettek. A látogatók ingyenes szűrésen vehettek részt, emellett gluténmentes, sütő-főző bemutató és gyermekprogramok is színesítették a napot. Rabovszki Györgyin, a csoport vezetője és a rendezvény szervezője elmondta, hogy a közösség egyik legfontosabb feladata a frissen diagnosztizált betegek segítése. A gluténmentes étrendre való átállás ugyanis sokak számára komoly kihívást jelent, hiszen az ilyen alapanyagokkal készült tésztek és ételek elkészítése eltér a hagyományosétól. A csoport ezért rendszeresen szervez sütő-főző délutánokat Mezőmegyeren, Jaminában és a Csaba Gyöngyében. A rendezvényen szó esett a cöliákia tüneteiről és a korai felismerés fontosságáról. Kiemelték, a betegség nem csak hasmenéssel, hasi fájdalommal és puffodással járhat, hanem vashiányos vérszegénység, bőrtünetek vagy ízületi panaszok formájában is jelentkezhet. A cöliákia autoimmun betegség, amelynek egyetlen hatékony kezelése a szigorú, élethosszig tartó gluténmentes diéta. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a szűrővizsgálat eredménye már nem feltétlenül megbízható azoknál, akik hosszabb ideig gluténmentesen étkeznek. A negyedszázados jubileum nem csak az eddigi közös munkáról szólt, a csoport a jövőben is folytatná a szakmai előadásokat és a gyakorlati segítségnyújtást. Emellett gluténmentes termékeket előállító üzemekbe is terveznek látogatásokat.

0: Teljesen megújult tanműhelyeket adtak át szeptember 29-én a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Technikumban. A 60 éves intézmény az elmúlt időszakban több jelentős fejlesztésen ment keresztül. Korszerűsítették a gyakorlati oktatás helyszíneit, informatikai eszközöket szereztek be, bővült a képzési kínálat és a diák létszám is folyamatosan emelkedett. A fejlesztések egyik fontos előzménye a gyerekek és diákok hangja elnevezésű projekt volt, amelynek keretében az iskola tanulóit kérdezték meg arról, hol tartanának szükségesnek változásokat. A diákok jelentős része a tanműhelyek felújítását jelölte meg elsődleges igényként, hiszen a duális partnereknél töltött gyakorlat mellett szakmai felkészülésük nagy része ezekben a termekben zajlik. A két éven át tartó munka eredményeként szeptember végére teljesen megújultak a műhelyek, emellett az iskola sportpályáját is felújították. Malatyinszky Péter igazgató az átadó ünnepségen az AC/DC együttes sorait idézve úgy fogalmazott: hosszú az út a csúcsra, ha rock and rollt akar játszani az ember. Hozzátette, az intézmény nem fél ettől a hosszú úttól, és továbbra is a fejlődést tartja szem előtt. Az igazgató az elmúlt évek eredményei között említette, hogy 3 informatika terem várja a tanulókat, az Erasmus Plus program keretében pedig szoros együttműködést alakítottak ki például Finnországgal. Jelenleg 8 diákjuk vesz részt szakmai gyakorlaton az országban. Az iskola csatlakozott a Honvéd Kadét programhoz is, amelynek keretében Békés megyében elsőként indították el a Honvéd Kadét drón programot. Mucsi Balázs, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatója az átadón kiemelte, hogy a Kemény Gábor Technikum a centrum egyik legdinamikusabban fejlődő intézménye. Mint mondta, a felújítás során a padlótól a mennyezetig megújultak a tanműhelyek, az új eszközök mellett pedig az oktatói csapat is bővült. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés közös összefogás eredménye, amelyben a diákok, az oktatók és a duális partnerek egyaránt részt vállaltak. A korszerű szakmai képzés mellett a környezettudatosság is fontos szerepet kap az intézményben. Elérhető például az alternatív járműhajtási technikus képzés, az iskola épületét pedig napelemekkel is felszerelték. Ezeknek köszönhetően a villanyszámlájuk az átlagos középiskolákéhoz képest csupán töredékére csökkent. Bodóczi István, a térség osztálygyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy az intézmény 1966-ban nyitotta meg kapuit. Azóta jelentősen megváltoztak a gépek és a technológiák, a cél azonban változatlan, olyan szakemberek képzése, akik tudásukkal Békés Csaba és a régió fejlődését szolgálják. Az ünnepségen diákok és szülők is megosztották tapasztalataikat, méltatva az iskola fejlődését. A megújult tanműhelyekben tanulók már saját versenyautó csapatot is indítanak, amellyel a tervek szerint 2027-ben a nyíredi 24 órás autóversenyen mutatkoznak be. Családi napot rendezett a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület a Szlovák Tájházban. A kötetlen baráti hangulatú program középpontjában a generációk találkozása és a fiatalabb korosztály megszólítása állt. Mészáros Zsuzsa, az egyesület alelnöke elmondta, hogy a szervezett tagság az utóbbi időben előregedett, ezért szeretnénk megújítani a közösséget. A rendezvényre a tagok gyermekeiket és unokáikat is elhozhatták, így a családok együtt ismerkedhettek Békés Csaba múltjával és értékeivel. A délelőtt során sütemény kóstoló, recept csere és játszóházi foglalkozás is várta a résztvevőket. A nagyszülők és unokák pedig közös helytörténeti kvízben mérhették összetudásukat. A programot 2 előadás is színesítette. Hankó András a Vidám Békés Csaba címmel idézett fel kevésbé ismert történeteket a város múltjából, régi újságok és könyvek segítségével. Tömő Ákos pedig az Ezer arcú Békés Csaba, egy viharsarki világváros különlegességei címmel tartott előadást. Az egyesület szerint a város védelem nem csupán az épített környezet vagy az elhagyott sírok gondozását jelenti, hanem a helyi hagyományok, épületek és természeti értékek megismerését, valamint megóvását is. A családi nap céljai az volt, hogy a fiatalabb nemzedékek is közelebb kerüljenek Békés Csaba történetéhez és a városért végzett közösségi munkához.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

Confession of the Groom.

0: Start Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorban a vendégünk Gátszegi Szilvia lesz, akivel a környezettudatos életről, szemléletről és az újrahasznosításról beszélgetünk, kitérve arra, hogyan a Szilvia második életet a használt farmernadrágoknak. Azt is megosztja velünk, milyen módon népszerűsítette a fiatalok körében a zöld szemléletet. Nem sokára kezdünk, tartsanak velünk!

0: Sportrádió.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Gátszegi Szilvia. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Szilviáról azt kell tudni, hogy pár évvel ezelőtt elkezdett egy teljesen környezettudatos életet élni, és elkezdett farmer nadrágokból, farmer anyagból teljesen új használati tárgyakat, alkotásokat készíteni, és ugye ennek apropóján hívtam őt most meg a stúdióban. Mielőtt még azonban ebbe belevágnánk, egy picit mutasd be magad, kérlek.
2: Varással kapcsolatos a tevékenység, amit csinálok. Elég kacifántos módon kezdődött, mert nem ez a szakmám. A hobbimból nőtte ki magát a mostani állapotra. Gyerekkoromban azt láttam, hogy mivel anyukám női szabó volt, mindig otthon is vart, meg a munkahelyéről is hozott haza varnivalót, vagy a munkahelye olyan volt, például a színházban is dolgozott Békés Csabán női szabó öltöztetőként. Nagyon sok különleges ruhát láttunk a tesóimmal, hárman vagyunk lányok, de anyukánk nem szerette volna, hogyha mi is ezt a szakmát választjuk, mert elég robot munka, és nem piacképes, ahogy ma divatos mondani, és ezért csak háttal ülhettünk a varógépnek szinte, de ez óhatatlanul is beivódik az ember agyába, látod, hogy hogy csinálja, hogy nyúl hozzá, mikor van kész, mikor jó, mikor nem jó, és ezt észrevétlenül valószínűleg eltanulhattam tőle. Később, amikor én is hobbi varással kezdtem foglalkozni, patchworköket készítettem meg a gyermekeimnek kisruhákat, akkor hasznát vettem ennek a korábbi tudásnak, és aztán ezt próbáltam tovább fokozni.
1: És anyukád mit szólt hozzá, amikor megtudta, hogy te ezt csinálod hobbiként?
2: Kézzel-lábbal tiltakozott. És azt sem értette, hogy az mi a jó abban, hogyha valaki patchworkozik, tehát először szétszabdalja az anyagot, aztán megint összerakja más módon, és aztán ahogy teltek az évek, én újra és újra fellángoltam ebben a hobbiban, akkor kezdte már belátni, hogy nem tehet semmit ez ellen, és akkor már ő lett az első számú segítőm is, illetve nagyon sok eszközt, alapanyagot, meg persze tudást átadott nekem, amikből most is töltekezem, és még most is kikérem a szakvéleményét, hogyha valamiben elakadok.
1: Lehet, hogy tiltakozott az ellen, hogy te ezt elkezd, de be kell látni, hogy ő az, aki a legtöbbet tud neked segíteni, tényleg akár szakmailag, akár az eszközök tekintetében, úgyhogy szerintem ez nagyon jó, hogy már volt valaki, akitől ellesheted ezeket a dolgokat, és oda mehetél megkérdezni, hogy akkor pontosan hogyan is kell ezeket csinálni.
2: Igen, most is néhány hónapja is kérdeztem tőle technikai dolgokat, illetve hát még azt is akkor megemlíteném, hogy ő nagyon kreatív, és egyszer csak úgy azt vettem észre, hogy ezt a kreativitást is talán örököltem tőle.
1: Viszont attól függetlenül, hogy édesanyukád ugye ruhákat készítette, nem csak ruhákat készítesz, hanem más dolgokat is varsz, ha nem is patchwork módon feltétlenül, de újra használsz anyagokat. Ezt egy picit mutasd be, légy szíves, hogy például miket készítesz, és miért pont a farmer anyag volt, amihez nyúltál először.
2: Sőt, én most már ruhákat nem is készítek. Farmerból rengeteg ötletem van, szinte kifogyhatatlan, illetve a tárháza annak, amit lehet készíteni, nem feltétlenül az én ötleteim kifogyhatatlanok, hanem a lehetőségek tényleg, és a használati tárgyaktól, a lakberendezési tárgyakig, a bútorfelújítástól, a játékokig nagyon sok mindent lehet, ékszereket, apróságokat, kulcstartókat, kalapot, kesztyűt, a táska az minden ötödik helyre is felsorolhatnám, mert az a legfőbb termék, és pontosan ezért gondoltam úgy, hogy ha én kiválasztottam ezt a nyersanyagot, vagy alapanyagot, akkor már tudom is, hogy mit fogok belőle készíteni, mert táska és ajándék az mindig kell. És hogy miért farmert választottam, ennek is van egy picike története. A gyerekeim nőttek, és mindig eltettük a kinőtt ruhákat, vagy az elkopott, vagy az elszakadt farmerokat, mert annyira sajnáltam volna kidobni, olyan masszív, strapabíró, erős anyagnak látom őket. Ezekben még van élettartam, úgy gondoltam. És egyszer a padláson gyűlt össze egy jó nagy zsáknyi farmer, amit rakosgattunk, vagy hát őrizgettünk, és aztán egyszer patchworkozni is használtam belőle, takarót készítettem. És egyszer, amikor egy fesztiválon voltunk a gyerekekkel, oda magunkkal vittük a nagy farmer patchwork takarót, hogy mindig azt majd leterítjük a fűbe, ahova megyünk, és piknikezünk, stb. És olyan sokan mutogattak rá a takaróra, meg rácsodálkoztak, hogy hazafelé menet a fesztivál után eldöntöttem, hogy ezzel én kezdek valamit, mert ez tetszik másnak is. Persze az is benne volt, hogy már nekünk elég sok farmer lakásdekorációs holmink volt, és hát ezt nem lehet a végtelenségig folytatni, hanem...
1: Egyébként a farmer az egy nagyon strapabíró anyag, tehát ugye eredetileg a munkásosztály használta ezeket a nadrágokat főleg, és utána került szépen bele így a köztudatba, mint egy divatcikk, és ugye most már mindennapok egyik ilyen divatos öltözéke lett, de emellett ugye nagyon strapabíró, és persze, hogy ezt könnyű felhasználni, és második életet adni neki valamilyen formában.
2: Igen, pontosan ez járt az én fejemben is, amikor arra gondoltam, hogy igaz, hogy többnyire csak kékek a farmerok, de azóta már a farmer kéknek a százárnyalatát felfedeztem, és megkülönböztettem egymástól, és ezek nagyon jól jönnek, amikor egy kreatív portékát akarok megkomponálni, illetve valóban, ahogy mondod, nagyon strapabíró anyag, nagyon szép részletek vannak rajta, amit már egyszer valaki valahol elkészített, nagyon szép dísztűzések, zsebek, és maga az anyag, ezt nem győzzük mondani, nagyon sok mindenre jó.
1: Egy farmer elkészítése borzasztóan megterheli a környezetet. Ha jól tudom, egy ilyen farmer ruha elkészítése, vagy farmer nadrág elkészítése, több tucat liter vizet kell használni hozzá, még a környezetet is kiméled azzal, hogy te újrahasznosítod ezt az anyagot.
2: Igen, egy darab farmer nadrág elkészítéséhez körülbelül, illetve többféle számadat van, 8000-10000 liter víz felhasználása szükséges, és akkor még csak ez egy darab farmer nadrág, amit nem kopik el az alatt, amíg a tulajdonosa használja. Hogyha összeadjuk ezt nagyobb számokban, tehát világszinten, akkor súlyos problémák, környezeti károk fedezhetők fel itt. És bár én nem tudom a világot megmenteni ettől egyedül, de úgy gondoltam, hogy illetve a táborban is ezt mondtam el a gyerekeknek, ahol voltam a nyáron, hogy az ember látva a környezeti nehézségeket, olyan nagy a világ, én meg olyan kicsi vagyok, de egy valamit, hogyha kiválasztok, és azt tűzzel, vassal csinálom, akkor aztán majd még más valaki is mellém áll, vagy ő is kiválaszt magának egy másik problémát, akkor valamit csak előre lépünk ezekben a jelenlegi helyzetekből.
1: A következő részben Szilvia megosztja a tábori élményeit is, ugyanis gyerekeknek szervezett táborokban, kézműves foglalkozásokon keresztül mutatta be a fiataloknak a környezettudatosságot, illetve azt is elmeséli, hogyan csöppent bele egyetemistáknak szervezett Erasmus programba. A szünet után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Egymagad nem tudod megmenteni a világot, de szerintem már az is nagyon jó, hogy te elkezded, és megpróbálod mondjuk ezt a szemléletformálást másnak is átadni, főleg tényleg ebben a világban, ahol ez a fast fashion, tehát ez a gyors divat, ez borzasztó nagy probléma, és erről nem igazán szoktunk így hallani ugye a köztudatban. Rengeteg ruha kerül ugye szeméttelepre, és lehet, hogy egyébként még hordhatóak lennének, pontosan így a farmer tekintetében is, mert lehet, hogy tényleg csak annyi a probléma, hogy az illető kinőtte. Vagy van rajta egy pici lyuk, amit nem varnak meg, és akkor úgy mondják, hogy nekem ez már nem kell. És ezért érdekes, hogy tényleg te azt mondtad, hogy akkor én most egyedül itt elkezdek valamilyen kis folyamatot, és megpróbálom másnak is átadni. És ez a szemléletformálás odáig jutott, hogy nemrég még tévében is szerepeltél. Pontosan mi volt ez a felkérés neked?
2: Hétköznapi délutánon felhívott az egyik televíziós csatorna szerkesztője, hogy következő héten a Környezetvédelmi Világnap alkalmából vállalnék-e egy szereplést az élő magazin műsorukban. A tevékenységem bemutatását szeretnék. És gyorsan igent mondtam, mielőtt még meggondolom magam. Ott egy picit beszélhettem a tevékenységemről, a termékekről, amiket készítek, illetve bemutattam egy egyszerűen elkészíthető táskát, hogy ezzel is szemléltessem, hogy egy darab férfi farmer nadrágnak a szárának az alsó részéből egy szatyrot otthon egy barótűvel és egy ollóval, meg egy kis cérnával el tudunk készíteni magunknak. A mondani való nyilván nem erre az egy táskára korlátozódott, hanem igyekeztünk összefoglalni azt, hogy mi mindenre jó a farmer, az újrahasznosítás, a környezettudatosság, és ha már a Környezetvédelmi Világnap volt.
1: És nem csak az élőadásban mutattad meg, hanem azóta már gyerekeknek is mutattál pár trükköt, ugyanis ennek hatására kaptál pár táborba meghívást a nyáron. Pontosan hova kaptál meghívást, és miket mutattál a fiataloknak?
2: Tehát három település különböző táboraiba kaptam meghívást a Békés megyei könyvtártól, és arra gondoltam, hogy olyat szeretnék mutatni a gyerekeknek, amit otthon is utána bármikor ők is készíthetnek maguknak, illetve az volt a célom, hogy rájöjjenek arra, hogyha otthon keletkezik ruha fölösleg, vagy kopott, szakadt ruha, akkor azzal még mennyi mindent lehet kezdeni, illetve játékos formában igyekeztem nekik megmutatni azt, hogy mi is ez az újrahasznosítás, mert lehetséges, hogy nem ezt a szót használják, de a mindennapjaikban azért nekik is benne van, mint ahogy ez ki is derült a gyerekekről. Nagyon nyitottak voltak, érdeklődők voltak, és különböző körülmények között voltak a foglalkozások, illetve varógép nélkül, ami első pillanatra úgy éreztem, hogy megnehezíti a helyzetemet, de nem ez történt, hanem nagyon jó hangulatú foglalkozások voltak, és remélem, hogy a gyerekek tovább vitték ezt a gondolkodásmódot, és otthon eszükbe fog jutni, hogy ők is tehetnek valamit, illetve sokszor már a gyerekek fogékonyabbak erre, mint a szüleik.
1: Azt gondolnánk egyébként, hogy a szülőnek nagyon nagy munkája van abban, hogy ezeket így átadja nekik, de most már ott van a tévé, az internet, tehát a gyerekek maguktól is sok mindent látnak, hallanak, amiket lehet, hogy akarva akaratlanul is elsajátítanak, és meglepődünk, amikor azt látjuk, hogy már ők mennyi mindent tudnak. Egyébként miket készítettetek pontosan?
2: Én otthon előre elkészítettem mindenkinek a kis kezdőcsomagját, illetve hogy tudjon válogatni. Farmert is vittem, és kis színes textil darabkákat, hogy minél jobban felhívjam a figyelmüket arra, hogy otthon rengeteg textil van, ami jó lesz még valamire. Így tehát készítettünk könyvjelzőt, dobókockát, nyakláncot, illetve karkötőt, valamint cipős dobozt burkoltunk be farmerral, szintén azzal a szándékkal, hogy otthon ezt ők is meg tudják tenni. Megnéztünk, hogy egy darab farmer nadrágból hogy lehet egy kis kincses dobozt elkészíteni.
1: Nagyon fontos, hogy ne csak átad a gyerekeknek ezt a tudást, hanem megmutasd azt is nekik, hogy igenis ebből lehet készíteni olyan tárgyakat, amiket később ők tudnak használni, alkalmazni a mindennapokban, mert szerintem nem feltétlenül elég csak az, hogy megmutatjuk, hogy ebből tudunk valami mást is csinálni, hanem igenis mutassuk meg azt nekik, hogy de ha megcsinálod, akkor ezt te később tudod használni. Tehát ez fontos. És ez szerintem nálad is a munkáid során is ez neked fontos.
2: Igen, és tényleg nem lehet rögtön ajtóstúl rontani a házba a gyerekeknél, illetve más is a módszer. rendszer talán arra, hogy felfigyeljenek erre a dologra, és igen, megint hangsúlyoznám a játékosságot és a bevonást, tehát hogy ők maguk készítsenek valamit, és testközelből lássák azt, hogy ebből a nadrágból még olyan dolgot lehet készíteni, amire nem is gondoltak volna, vagy amit szeretnénk megvenni, de nem tudunk, nem engedhetjük meg magunknak, illetve azt is szeretem, hogyha kevesebbet vásárolunk, tehát hogy azt is szeretem közvetíteni, hogy nem szükséges mindig csak új dolgokat vásárolni. És valószínűleg igen, ők az internet korában nőnek fel, ahogy mondtad, de reméljük azért ők is hallgatnak mesét, és az életből beszivárog, hogyha foglalkozunk velük, beszivárog ez a tudás és ez a fogékonyság. Én amikor gyerek voltam, akkor egy mesét hallottam sokszor, ami rám nagy hatással volt, és persze később bontakozott ki belőlem, de valószínű, hogy ide vezethető vissza az érdeklődésem az újrahasznosítás iránt, illetve a környezettudatos életmód iránt, és arra gondoltam, hogy akiknél vagyok látogatóban, nekik is kell egy ilyen csíra, amit tovább vihetnek, az a tevékenység legyen a mostani lehetőségekkel, a mostani körülmények és feltételek között, de mindenkinek valahol elkezdődik egy csapása az, hogy így gondolkodjon és gondoljon a jövőre.
1: És nem csak a gyerekek, hanem egyetemisták is ellátogattak a te műhelyedbe egy Erasmus program keretében. Ez a lehetőség, ez hogy csöppent így az öletbe?
2: Egyszer csak üzenetet kaptam a Gál Ferenc Egyetem Békés Csabai gazdasági karáról, hogy lesz itt Békés Csabán egy nagyobb Erasmus intenzív program, 5 ország 35 diákjának a részvételével. Ennek a programnak az eleje akkor már zajlott virtuálisan, és a személyes találkozást igénylő résznél jöttem én a képbe. Az volt a célja a programnak, hogy a fenntarthatóságra jó példákat mutasson be, és arra, hogy egy fecske is csinálhat nyarat, és úgy kerestek meg engem, hogy én erre pont egy jó példa vagyok a vállalkozásommal, és ezért szeretnének eljönni. És ha már eljönnek, akkor én pedig gondoltam, hogy tartok egy kis workshopot a diákoknak és a kísérőknek. Szintén nem volt lehetőség varógép használatra, vagy hát volt, csak inkább rövid volt az idő nagyon, mert olyan másfél-két óránk volt összesen azzal együtt, hogy kicsit bemutattam a tevékenységet, a műhelyt, és a kis munkadarabjukat is ők elkészítették, akinek sikerült befejezni. Nagyon kellemes volt ez a program, nekem is jó tapasztalat volt, mert körülbelül a gyerekeimhez hasonló életkorú diákok jöttek el látogatóba. Néhányan azt mondták, hogy nagyon furcsa volt nekik ez a lelassult slow life, vagy lassú életmód, vagy hogy is mondjam, és örültem, hogy őszintén ezt elmondták, és annak is örültem, hogy tudtam újat mutatni nekik, és fel tudták használni a látogatást a projektjükhöz.
1: A zöld életre és szemléletre való áttérés lassú folyamat, ám kis lépésekben kell elkezdeni a változást. Erről a folyamatról és Szilvia Farmerból készített használati tárgyairól is szót ejtünk a beszélgetés következő részében, ami egy kis szünet után folytatódik.

0: Start Rádió.
1: Először táborokban voltál gyerekeknél, most hozzád mentek egyetemista korú fiatalok, és azt gondolnánk, hogy kicsit más, hogy közelíted meg akkor ezt a szemléletformálást, akkor ezek szerint nagyon hasonló módon közelítetted meg a két csoportot, teljesen mindegy, hogy mi az életkoruk, mert ugyanazt kell nekik átadni. Még lehet, hogyha kicsit nem is olyan meseszerűen, mint a gyerekeknek, de akkor ezek szerint nem volt nagyon nagy különbség azzal a módszertannal, amit te alkalmaztál.
2: Valószínűleg igen, igazad van teljesen, mert olyan különleges állatfajnak is érzem magam egy kicsit itt Békés Csabán is, meg hát nagyobb körben is, bár sokan vannak, akik ezt a farmer újrahasznosítást művelik, de még nem elegen sajnos, és mindenki rácsodálkozik erre, a saját korosztályom is természetesen, és még van mit mondani az embereknek, minden korosztálynak. Én is csodálkozom ugyanúgy vissza, amikor kapok reakciókat, illetve néha kellemetleneket is kapok, meg tényleg csak úgy simán rácsodálkoznak arra, hogy jé, még ebből ezt lehet csinálni, vagy hogy ez ilyen jól fog kinézni.
1: Mindig lesznek szkeptikusok szerintem, főleg ez a környezettudatosság, az mindig is egy ilyen kényes téma volt szerintem, mert nagyon sokan nem látják az értelmét, vagy azt mondják, hogy de hát ilyen mértékben ez nem ér semmit lehet, ezt nagyobb mértékben kellene elérni, de nagyon fontos az is, hogy egy ilyen kis városban, lokális módon legyen valaki, aki megmutassa, hogy igenis, lehet így csinálni, lehet így élni, lehet, hogy ugye megvan ez a jó, most újrahasznosítunk, vagy most szelektíven gyűjtünk, de ez úgy gondolom, hogy ez nagyon a minimum.
2: Igen, nagyon kevés az, amit a valóságban megteszünk, illetve sokszor nincs összhangban az, amit magunkról gondolunk, hogy mennyire környezettudatosak és természetvédők vagyunk, azzal, ahogy aztán a valóságban cselekszünk. Tehát a vásárlási szokások, a közlekedési szokások, pazarlás, ezeken mind lehetne javítani mindazoknak is, akik már egy kicsit úgy érzik, hogy ők már eléggé környezettudatosak. Hát azért magamba is nézek ilyenkor, van mit javítani, én is törekszem persze arra, hogy az otthonunk is energiatakarékos, a közlekedésben is kerékpárral, jöttem most is ide, azzal közlekedek többnyire, vagy gyalog, illetve vásárlási szokások kialakításában is. Azért nem mondom, nagyon igyekezni kell, hogy ezek tudatos lépések legyenek, mert a régi beidegződések, a megszokott dolgok, a dobozon belül való gondolkodás, meg az automatizmusok nagyon el tudnak minket húzni abba az irányba, hogy vegyek egy zacskót a boltban, és abba tegyem az almát, ahelyett, hogy otthon az almafáról leszedem, vagy pedig, hogy vigyek egy öko zacskót magammal a zöldségek, gyümölcsök számára. Tehát nagyon sok tennivaló van, és nekem szociológus az egyik szakmám, és emiatt is egy kicsit talán foglalkoztat az, hogy a helyi társadalom hogyan működik, a közösségeknek mi az ereje, mit lehetne itt elérni ezzel is. Tehát nem csak az a fő célom, hogy a termékeimet a piacra dobjam, hanem hogy még emellett egy kicsit elgondolkodtató írásokat tegyek közzé, illetve egy pici odafigyelésre bírjam rá az embereket jobban erre a témára.
1: Kis lépésekben kell csinálni. Igen. Sajnos ez egy ilyen hosszabb, lassabb folyamat.
2: Igen, de vállaltam ezt, és tudtam, hogy ez ilyen lesz, nehéz is egyedül, de azért hiszem, hogy lesz eredménye, ha lassan is, ha kicsiben is, biztos, hogy valami eredményt elérünk.
1: Térjünk vissza akkor a farmerból készített dolgokhoz. Tegyük fel, mondjuk kapsz új anyagot, azt hogyan válogatod ki, honnan tudod, hogy ez még felhasználható, vagy hogy mi készíthető ebből, hogy megy ez a folyamat?
2: Szerencsére tényleg nagyon sok használt farmert kapok a környezetből. Elég impulzív alkat vagyok, szeretek improvizálni, ami sokszor hátrány is persze. Sokat inspirálódok az internetről is, ezt nem kell tagadni. Nagyon klassz dolgok vannak ott is. Az alkotási folyamat pedig sokszor úgy néz ki, hogy bekészítem a műhelyembe a kis kedvenc új szerzeményeimet, farmerokat, ingeket, bármi, aminek az alapanyaga, a textíliája még értékes lehet, és egy kicsit úgy a szemem sarkából figyelem, hogy mikor érik meg az ötlet.
1: Nem sieted el?
2: Nem, szintén kivételez alól a határidős munka, ami nem ebbe a kategóriába tartozik, de ott is, amit szintén az anyukámtól tanultam, hogy a határidő a legjobb múzsat. Máskor pedig érlelem, tehát többnyire érlelem magamban a munkákat, és amikor úgy érzem, hogy megvan, belekezdek. És akkor már semmi nem állíthat meg, és nagyon-nagyon változatos ez a munka, mert tényleg a kárpitozás a kulcstartóig ez egy nagyon széles paletta, a közös benne a farmer természetesen. És azt szeretném, hogyha valaki meghallja azt, hogy farmer újrahasznosítás, vagy farmerból mit kellene, mit lehetne készíteni, akkor én az első között legyek, aki az eszünkbe jut.
1: A hallgatók nem tudják, de én tavaly ellátogattam a műhelyedbe, és láttam, hogy milyen módon dolgozol, és nem csak táskákat csinálsz, vagy valamilyen kis dobozokat, hanem, ahogy mondtad, te kárpitozol is, tehát bútorokat is újra szoktál húzni farmer anyaggal. Ez egyébként hogy jött neked? Miért nem csak a varrásnál maradtál? Miért kellett így a bútor felújításba is belevágnod?
2: Talán akkor kezdődött az első, az még hát nem nevezhető kárpitos munkának, hanem húzatvarás volt. Örökölt kanapénk és hozzá egy fotel, egy kétszemélyes kanapé és egy fotel, és egyszer csak gondoltam egyet, és vágattam bele szivacsot, hogy én erre tudok farmerhúzatot varni. Hú, és nagyon jól sikerült. És aztán pedig szintén volt két régi szegecselt békebeli szék, szerintem az ilyen 50-es években készült széria, aminél már akkor egy kis vérszemet kaptam, hogy hát, akkor biztos ilyet is tudok csinálni, mert hogy annyira gyönyörűek azok a szegecselések rajta, meg a szék formája is, és úgy elképzeltem a jó erős farmerrel, aminek az erőssége, az anyag szerkezet szerintem vetekszik a bútorkárpitéval, és hát mennyivel jobban néz ki. Tehát nekem legalábbis mindig is nagyon tetszenek a farmer megjelenésű dolgok, ott, ahova ez még illik. És valahogy így kezdődött az a két szék is, ami már tényleg kárpitos munka volt, de igazából tényleg kárpitozott, még az a régi rugós szék volt, és azt szedtem szét, hát mondom, nincs veszíteni valóm, megpróbálom. Szétszedem, összerakom ugyanúgy, és majd meglátjuk, és nagyon jól sikerült.
1: És nem csak székeket készítette, hanem babzsákot is, ha jól tudom, és említetted még tavaly nekem, hogy ezt be is válogatták valahova, ezt a babzsákot. Erről tudnál egy picit beszélni?
2: Hú, nagyon büszkén mesélek erről. Ez még évekkel ezelőtt volt. A fiamnak vartam karácsonyra egy babzsák fotelt, konkrétan földszínekből rendelte meg. Ő nem a kék farmert szereti, hanem a földszíneket, és nem sokkal azután, ahogy ez kész lett, megjelent egy felhívás a Paksi Atomerőmű újrahasznosító pályázatán, nem tudom pontosan már mi volt a pályázat címe, több kategóriában lehetett nevezni, saját készítésű tárgyakkal, és az egyik kategóriát, mintha csak rám szabták volna, talán valami olyasmi volt a címe, hogy használt ruházatból bútor és lakberendezési tárgy készítése. Hát mondom, ez ebbe pont én is beleillek a babzsák fotelembe, és egy életem, egy halálom, beküldtem a pályázati anyagot, és aztán pedig jött az értesítés, hogy nyertem. Hát nem a fődíjat nyertem meg sajnos, de ez nem számít. Bekerültem abba a nagy könyvbe, én is a nyomtatásban megjelent néhány alkotásról. A fotók is láthatók benne, az enyém is köztük van, és erre nagyon büszke voltam. Tehát van egy díjnyertes alkotásom.
1: Nyilván az ilyen elismerések bátorítanak téged arra, hogy te folytasd a munkádat, és tudd, hogy amit te csinálsz, az tényleg hasznos.
0: Hogyan valósíthatjuk meg a környezetudatos életet ebben a rohanó világban, és milyen

0: Rádió.
1: Hogyha már az ilyen bútoroknál tartunk, a te otthonodban elég sok ilyen bútor található, amit te ugye újra húztál, vagy te készítettél, és azt még lehet egyébként tudni rólad, hogy nem csak így mutatkozik meg a környezetudatosság nálad, hanem az otthonod is eléggé környezetudatos.
2: Nem az én érdemem, hogy ilyen ez az otthon, mert ezt így vásároltam, viszont hát én választottam ki, hogy én egy ilyenben szeretnék, vagyis mi, élni. Napelem szolgáltatja az elektromos áramtermelést, fúrott kútból van a víz, tehát ivóvízet csak kizárólag főzésre használunk, és már inni. Minden más a mosás, mosogatás, gyümölcsmosásra is fúrott kútvíz, tehát ezzel is lehet spórolni. Akkor ott van a nagy kert, sok gyümölcsfa, és a szemetesünket két havonta szoktam kitenni körülbelül, mert nem telik meg. Van egy búbos kemencénk az egyik szobában, ezzel fűtünk télen, illetve ebben sütünk, főzünk rendszeresen. Tehát nagyon kicsi a rezsiköltsége, szinte nulla.
1: Nem csak ökó, hanem akkor ezek szerint spórolni is tudsz vele.
2: Igen, igen, szinte nulla rezsi.
1: Én ezt pont azért értékelem benned, hogy te nem csak a farmer újrahasználása esetében vagy ökó, hanem tényleg az életmódod is teljes mértékben. Nagyon sokszor azt lehet látni, hogy valaki csak ilyen trendből lesz ökó. Tehát, hogy azt mondja, hogy én mennyire környezetudatos vagyok, és amikor így belegondolunk jobban, hogy oké, de pontosan mit is csinálsz, ami ezzel te hozzá tudsz járulni. De te tényleg azt lehet mondani, hogy az életed több területén is megpróbálsz zöld lenni.
2: Igyekszem, igen. Volt idő, hogy autót se használtam, és gyalog közlekedtem, de mindig valahogy igyekszem

0: kialakítani, vagy igyekszünk kialakítani azt az életmódot, ami egyrészt tetszik, és amit fenntarthatónak tartunk, és amitől hitelessé is válik a másik tevékenység, tehát vagyis minden egybe függően.
1: Hogyha adnod kellene valamilyen tippet másoknak, hol kezdjék egyáltalán ezt a szemléletformálást? Hol lehet kicsiben elkezdeni ezt a váltást?
0: Reméljük, hogy kicsiben már nagyon sokan elkezdték, és tényleg, amiket az előbb is mondtam, hogy vásárlási szokások, közlekedési szokások, élelmiszer, gazdaságos felhasználása, tehát hogy ne pazaroljunk. Egyszer valaki megharagudott például rám, amiért azt mondtam neki, vagy hát nem is neki, hanem hogy én azt az elvet vallom, hogy ha kocsival állunk meg valahol parkolni, akkor miért kell a ajtóban megállni 50 méterrel arrébb is van hely, vagy 60 méterre. Tehát 60 métert kell gyalogolni, és ezért megharagudott rám valaki, hogy én miért mondok ilyeneket, hogy miért nem parkolhat az ajtóban, és szóval nagyon nehéz a kicsiben is elkezdeni, mert ha csak egy ilyen esetbe belegondolunk, akkor az ember a fejét fogja, hogy még nagyon sok tennivaló van, és inkább csak általánosságokat mondtam most is, amiket felsoroltam, de mindenki otthon azt tudja a legjobban, amilyen körülmények között él, emeletes ház, kertes ház, társasház, stb., vagy amilyenek a munkakörülményei, hogy oda hogy tud eljutni, lehet, hogy csak autóval, tehát ezeket hiába is mondom, egy picit magunkba kell nézni, és hogyha valaki mellém áll, akkor annak nagyon örülök, és hogyha támogatja, de tényleg sokan vannak, igyekszem.
1: Egyébként tényleg meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy ne úgy tűnjön, hogy te valakire ezt rá akarod erőszakolni, ezt a nézetet, hogy már pedig igenis te itt valamit most rosszul csinálsz, vagy így csináld, vagy úgy csináld, mert akkor lehet még jobban elijesztesz valakit, viszont az, hogy valakit mondjuk felvilágosítasz valamiről, lehet, hogy azt megfogadja, vagy belegondol, hogy lehet, hogy igazad van, lehet, hogy következőleg máshogy fogom csinálni, tehát tényleg meg kell találni ezt az egyensúlyt.
0: Így van, és én azért is gondoltam, hogy ebbe a tevékenységbe kezdek bele, hogy újrahasznosítás, mert nem vagyok az a fanatikus Greenpeace aktivista típus, aki tüntetni jár, meg a fához kötően láncolja magát, hanem ilyen csendesebb módszert illet hozzám, úgy éreztem, de mégis tudok valamit kommunikálni, vagy közvetíteni az emberek felé, ebből a szándékból így. Nem kell ahhoz a fához láncolnom magam, hanem így is meg tudom mutatni. A másik dolog pedig a kézműves munka becsületének a visszaszerzése, vagy fenntartása, nem is tudom, hogy hol áll most ez, mert hát persze a fogyasztás is elszabadult már, a fogyasztási szokások megváltoztak nagyon, és a szegény kézműves tevékenységek pedig háttérbe szorultak, az értéküket elveszítették, amit abban lehet mérni, hogy nem lehet elkérni a termékeknek a valós árát szinte, de akkor is csinálni kell, meg kell tartani ezeket a hagyományokat, még ha ez nem is egy ilyen hagyományos termék, de ötvözi a jövő bevetett hitet és a kézművességet feltétlenül.
1: Milyen terveid vannak a jövőre nézve ezzel kapcsolatban?
0: Húha, nagyon sok tervem van, és mindig az a baj, hogy kevés az idő a megvalósításra, de azért nem adom fel. Készítettem egy kérdőíves felmérést néhány hónappal ezelőtt, amiben arra voltam kíváncsi, hogy az a lakosság, vagy azok az emberek, akik engem követnek a közösségi médiában, ha már ennyire érdeklődőek a téma iránt, akkor mit lehet róluk tudni, hogy hogyan történik náluk, hová kerülnek a régi farmerek, ruhák, illetve hogy mi ösztönözni őket, vagy mi határozza meg a döntéseiket azzal kapcsolatban, hogy hová kerülnek ezek a ruhák, vagy kerülnek-e valahová. És azt az eredményt kaptam, hogy a legtöbben az információ hiány miatt nem tudnak megszabadulni a ruháiktól, nagyon sokuknak szintén a szekrényben gyarapodnak a használaton kívül maradt ruhák, illetve azt is még egy érdekes szempont, hogy nagyon elkötelezettek és és érdeklődőek a környezettudatosság iránt, legalábbis a válaszokból ezek derültek ki. És ezért gondoltam úgy, hogy ehhez valamilyen programot fogok megvalósítani, hogy ezeket a szálakat összehozzuk, és valami jós üljön ki belőle. Ez most még egy picit titkos, még fejlesztés alatt van. Az ötleteim már formálódnak, közösséget is szeretnék ezzel építeni, nem titok. A többi tervem pedig az, hogy a termékek elkészítésén és kívül azt is elérjem az érdeklődőknél, hogy meg lehet javítani a farmerokat, vagy a régi ruházatokat, mégpedig kreatív módon is, illetve, hogy a már unalmassá vált, de jó állapotban és használatban lévő és divatban lévő darabokat, hogy lehetne feldobni egy picit, de ez is még egy kicsit titkos.
1: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőre nézve. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide hozzánk, és minden jót kívánok neked.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is minden jót kívánok.

0: Sport Rádió.
1: A magazin műsorunk vendége Gátszegi Szilvia volt, akivel a környezettudatos életről és az újrahasznosítás egyedi formájáról beszélgettünk. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok!
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legtöbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Meghallgatta a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgáló bizottság Kósa Lajost és Bánki Eriket. A bizottsági ülésen Bánki Erik elmondta, hogy a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítási javaslatot a jegybank kezdeményezésére nyújtotta be. A testület döntött arról, hogy a következő ülésén Matolcsi György volt jegybankelnököt, valamint Varga Mihály jelenlegi MNB elnököt hallgatja meg. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az országos mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
4: Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

Szép csütörtök reggelt kívánok itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többel belevágunk a hét utolsó előtti munkanapjába. Örülök, hogyha együtt rádiózhatunk. Ígérem, én hozom a jó dalokat.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, október 8-a van. Ma a koppányok névnapja köszönhető. Rajtuk kívül a Benedikták, a Bettinák, a Brigitták, a Demeterek, a Dömötörök, a Gerjének, a Gitták, a Máriák, a Pelágiák, a Pelágiuszok, a Semjének, a Simeonok és a Szergiuszok is üdvözölhetők.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Ez itt a Start Rádió. Jó reggelt kívánok. Október 8-a van, a koppányokat köszönhetjük, ők a nap névnaposai. És persze a születésnaposokról se felejtkezzünk el. Heinrich Schütz, az egyik legjelentősebb 17. századi német barokk zeneszerző ezen a napon született. Louis Victor Jules Verne, zeneszerző, orgonaművész, ezen a napon született. Gróf Bethlen István, aki ugye magyar miniszterelnök is volt, de nádudvari Tormai Cecil írónő is.

0: Szép csütörtök reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel jó utat kívánok mindenkinek, aki mondjuk befelé tart a munkahelyre, vagy még ilyenkor reggel el kell intézni egyéb ügyeket. 7 órakor majd híreket mondunk, aztán a következő órában is hozok aktualitásokat és fontos információkat, úgyhogy köszönöm, hogyha együtt rádiózunk.
1: Sok a zene! Sok a zene!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a karvágás. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a fővárosi önkormányzat, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közfejlesztések tanácsának ülését követően. A megállapodás értelmében a főváros eláll a korábbi kormány ellen indított pereitől, és rendkívüli forrásból rendezi a szolidaritási hozzájárulást, valamint a kifizetetlen számláit. A megállapodás részeként a pénzügyminisztérium költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest gazdálkodásának folyamatos nyomon követésére. Megjelent a kormányrendelet az 50 ezer forintos iskola kezdési támogatás utalvány formájában érkező második részletéről. A papíralapú biztonsági elemekkel ellátott utalványokat november 30-áig kézbesíti a posta azoknak, akik az első részletre is jogosultak voltak. A támogatást 2027. március 15-éig lehet felhasználni a kijelölt elfogadó helyeken, a meghiúsult kézbesítések pótlása pedig 2027. január 8-áig kérvényezhető a Magyar Államkincstárnál. Jelentősen változott a pártok támogatottsága az elmúlt 4 hónapban a 21 kutatóközpont felmérése szerint. A Tisza párt népszerűsége a májusi 69-ről 60%-ra csökkent, ami azonban még mindig meghaladja az áprilisi választási eredményét. A Fidesz támogatottsága 26%-ra emelkedett, míg az időszak legnagyobb nyertese a Mi Hazánk, amely 11%-ra növelte táborát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

7 óra is elmúlt már, jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, a hét utolsó előtti munkalapját is együtt kezdhetjük. Nem sokára hasznos információkkal érkezem, nézzük majd azt is, hogy mik a mai nap jelentős történelmi évfordulói, úgyhogy érdemes velem rádiózni. Jó reggelt kívánok!

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 7-e és 9-e között a fél literes dobozos Staropramen 269 forint, az 1 literes Jägermeister 6990 forint és a Nescafé 3 az 1-ben csak 589 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music.

kívánok, ez itt a Start Rádió. Csütörtök van, hát bizony még kettőt dolgozni kell a hétvégéig, de azért bízom benne, hogy mindenkiben megmaradhat már a lendület. Jön már a kicsikét ősziesebb időjárás a hétvégére, ha már azt emlegettem. Szombat-vasárnapra hűvösebbet ígérnek, jóval felhősebb időt, de ha lesz is csapadék, az gyakorlatilag elhanyagolható mértékben, úgyhogy én még simán betervezem a kis túráimat. Érdemes ezt átgondolni. Sok az

0: megjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakokra még mindenhol számíthatunk. Napközben elszórtan késő délutántól estétől több helyen alakulhat ki eső, zápor, illetve zivatarok is előfordulhatnak. A legmelegebb órákban 28 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start, Music Latte,
5: Start Rádió.
6: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had a 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sokat lemond.
3: Sokat
4: lemond.
3: Még több.
4: És még több.
5: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió, jó reggelt kívánok! Október 8-a van, a magyarok nagyasszonyának ünnepe. Ezen a napon 1896-ban kezdődött el a Dow Jones jegyzése, 128 éve. Ezen a napon adták át a Steindl Imre által tervezett országházat, 1902-ben. 1912-ben pedig Bulgária, Szerbia, Görögország és Montenegró megindította az első Balkán háborút Törökország ellen.
1: Reggeli Start!

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel. Közeledünk a 8 óra irányába. Egyre többen vannak már ott a munkahelyükön. Nekik még bízom benne, hogy marad egy kis idejük mondjuk egy kávét meginni, reggelizni egyet, én pedig hozhatom a jó zenéket majd 8 és 9 óra között is. Szóval!

0: utolsó előtti munkanapját kezdjük meg, és egy 8 óra magasságában erőteljesen gondolkodom azon, hogy valószínűleg nagyon sokan ott vannak már a munkában. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk ebben az órában, még várom, úgyhogy hangerőt fel, mert jönnek a zenék.
1: Sok a zene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 7-e és 9-e között a fél literes dobozos Staropramen 269 forint, az 1 literes Jägermeister 6990 forint és a Nescafé 3 az 1-ben csak 589 forint. Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzletei utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: Start Rádió sok zenével és most még többel. Miért is jó dolog meztelenül aludni? A BM.hu szerint az elsődleges előnyök közé sorolhatjuk, hogy a bőr lélegezhet és szabadon mozoghat, ami alapvető fontosságú a bőr egészsége szempontjából. Amikor a testünkön ruha van, különösen ha szoros vagy szintetikus anyagból készült, a bőrünk sokkal kevésbé tud lélegezni. A meztelenül alvás során ezzel szemben a bőr oxigénhez jut, ami segíti a sejtmegújulást és csökkenti az irritációt. Mindjárt folytatjuk.
1: Reggeli Start.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió. Start.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Hamarosan bizony 9 óra lesz, úgyhogy én ezzel mára megköszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap is jövök, reggel 6 órától együtt kezdhetjük a napot.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól. Itt van néhány érdekesség. A következő két órára, mivel készültem ma is természetesen a jó zenék mellett, nem sokára fellapozzuk kalendáriumunkat. Ma is persze, rádiózzunk együtt, üdv a fedélzeten!
1: Start Rádió!
2: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj gozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulást. Vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Itt van néhány esemény a mai naphoz köthető dolgokat, gyűjtöttem össze egy csoportba. Egy 1902-ben átadták Steindl Imre által tervezett országházat Budapesten, 1874-ben pedig megszületett Bethlen István, aki 1921 és 31 között Magyarország miniszterelnöke volt, illetve 1988-ban Jean-Michel Jarre Destination Docklands koncertet adott Londonban, amely nagy fény és látványelemekkel készült. 1988-ban ez nagy show volt. Most pedig vissza a dalokhoz.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszól. Ma is gondoljunk a névnapos ismerőseinkre, barátainkra, mindenféleképpen a mai nap ünnepeltjei a Koppányok, illetve a Máriák, nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. Én pedig itt vagyok önnel egészen délig, rádiózzunk együtt.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Itt van, ebben az órában is sok jó zene velünk. Hozom a kiváló dolgokat a munkaidő folytatásához, hogy lendületesen tudjunk nekiállni a következő feladatoknak is. Nem sokára pedig egy picit az egészségünkre is fókuszálunk, rádiózzunk együtt.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

Sok zene és még több a Start Rádión, itt a Napi Laza, és itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Az ősz időbe köszöntével a szervezet nagyobb igénynek van kitéve. A védekezés szempontjából az E-vitamin szerepe is nagyon fontos lehet, a C és a D-vitaminok mellett, mivel segít védeni a sejteket az oxidatív stressztől. Jó forrásai ennek a magvak, olajos magvak, a mandula, a mogyoró és az olívaolaj például. Emellett a kiegyensúlyozott alvás és a rendszeres mozgás, séta, könnyű torna ugyancsak támogatja az általános közérzetet. Ezekről se feledkezzünk meg, jó egészséget!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol, ennek pedig már a végéhez is értünk. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 260 percben. További szép napot kívánok, holnap is érkezem majd.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Ingyenes szív- és érrendszeri szűrést tartanak Gyulán. 50 év után találkoztak újra a Békési iskola egykori diákjai. Harmadszor rendezték meg az ipartestületek fesztiválját Mezőberényben. Ingyenes kardiovaszkuláris szűrést tartanak október 9-én, vagyis holnap Gyulán a kardiológiai szakrendelőben. A kezdeményezés célja, hogy minél többen képet kapjanak szívük és érrendszerük állapotáról, és időben felismerhetők legyenek az esetleges kockázati tényezők. A Szívesen Országos Betegegyesület és a Békés Megyei Központi Kórház gyulai kardiológiai osztályának munkatársai közös programján többféle vizsgálaton is részt lehet venni. Készítenek EKG-t, mérnek vérnyomást és vércukorszintet, ellenőrzik a koleszterin szintet, emellett testsúlymérésre, testtömegindex számításra és a véroxigén szintjének ellenőrzésére is lehetőség lesz. A vizsgálatokat követően orvosi konzultációra is lehetőség nyílik, így a résztvevők szakemberrel beszélhetik át az eredményeket és az esetlegesen szükséges további teendőket. A szervezők különösen azokat várják, akik legalább 2-3 éve nem jártak kardiológiai vizsgálaton. A rendszeres ellenőrzés akkor is fontos lehet, ha valaki egyébként jól érzi magát, hiszen bizonyos szív- és érrendszeri problémák, például a magas vérnyomás, az emelkedett koleszterin szint vagy a vércukor eltérései hosszú ideig nem feltétlenül okoznak egyértelmű panaszokat. A szűrés során azonban olyan eltérésekre is fény derülhet, amelyek miatt további kivizsgálás vagy életmódbeli változtatás válhat indokolttá. A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. A szűrést október 9-én holnap 14 és 19 óra között tartják a gyulai kardiológiai szakrendelőben. Különleges találkozásnak adott otthont a békési Szegedi Kis István Református Gimnázium. 50 éves érettségi találkozójukra tértek vissza egykori alma máterükbe, az intézmény matematika tagozatos osztályának egykori diákjai. Az osztálytagjai 1976-ban érettségiztek, osztályfőnökük pedig Benkó Mihály matematika-fizika szakos tanár volt. Azóta fél évszázad telt el, ez idő alatt pedig sokat változott, nem csak az iskola, hanem az egykori diákok élete is. A találkozó azonban megmutatta, ahogy az együtt töltött iskolai évek emlékei és az akkor kialakult baráti kapcsolatok 50 év elteltével is összekötik az egykori osztálytársakat. A résztvevőket az iskola lelkésze is köszöntötte. Az évfordulós találkozó így nem csak egy régi osztály újraegyesülése volt, hanem egyfajta visszatérés is ahhoz a közösséghez és ahhoz az iskolához, amely életük egy fontos korszakának adott otthont.

0: Harmadik alkalommal rendezték meg Mezőberényben az Ipartestületek Fesztiválját. A háromnapos rendezvény középpontjában az iparos hagyományok bemutatása, a kézműves értékek megőrzése, valamint a hazai ipartestületek közösségének megerősítése állt. A program szakmai beszélgetéseknek és közösségi találkozóknak is helyet adott. A fesztivál szombat reggel látványos felvonulással kezdődött, majd a résztvevők megkoszorúzták a Mezőberényi Ipartestület székházánál található emléktáblát. A rendezvényre az ország különböző pontjairól érkeztek ipartestületek képviselői. Összesen 17 ipartestület vett részt az eseményen. A fesztivál egyik célja az ipartestületek országos közösségének megerősítése. A szervezők szerint ezek az érdekképviseleti szervek a 90-es években meggyengültek, ezért fontos, hogy ismét szorosabb kapcsolat alakuljon ki közöttük. A Mezőberényi iparosok vezetője, Kurilla Olivier szerint a rendezvény egyben lehetőséget teremt arra is, hogy a vállalkozók és az ipartestületek képviselői szakmai és közösségi kérdésekről beszéljenek, miközben a régi iparos hagyományokat is közelebb hozzák a közönséghez. A szombati program részeként szakmai beszélgetést is tartottak, ennek egyik központi témája a vállalkozások generációváltása, valamint a szakképzés gyakorlati megvalósulása volt. A rendezvényen a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Békés megyei Kormányhivatal képviselői is megjelentek. Az Országos Könyvtári Napok idei programsorozatának részeként a Békés megyei könyvtár vendége volt Csatári Bence történész és író. A szakember legújabb kötetét mutatta be Békés Csabán. A hangadók és hangfogók, a Kádári Acéli könnyűzenei politika alul és felülnézetből című könyv, a kederkorszak magyar könnyűzenei világát és annak politikai hátterét vizsgálja. A beszélgetés során Csatári Bence arról is beszélt, hogy a korszakban milyen intézmények és döntéshozók befolyásolták, mi kerülhetett a lemezjátszókra, a rádióba, vagy éppen a koncertszínpadokra. A könyv ugyanis nem csupán a zenészekről és a dalokról szól, hanem arról a kulturális és politikai rendszerről is, amely meghatározta a könnyűzene lehetőségeit. A szerző szerint már a kötet címe is ezt a kettőséget fejezi ki. A hangadók egyszer utalnak a zenészekre, és azokra a politikusokra, akik a könnyűzenét is igyekeztek saját céljaik szolgálatába állítani. A hangfogók pedig a cenzorokra és az öncenzúrára utalnak, vagyis arra, amikor az alkotóknak maguknak kellett mérlegelniük, mit mondhatnak ki és mit nem. Csatári Bence több rádiós és televíziós műsor, rock történeti szakértője és kutatóként is hosszú ideje foglalkozik a szocialista korszak magyar könnyűzenéivel. Doktori disszertációját is a Kádár rendszer könnyűzenei politikájáról írta. A zenéhez személyes kapcsolat is fűzi, hiszen fiatalabb korában maga is zenélt. Egyetemi évei alatt a Hitrox nevű együttesben dobolt. A Békés Csabai könyvbemutatón szóba került a hanglemezgyártás története és Erdős Péter szerepe is. A korszak kulturális és lemezkiadási rendszerének egyik meghatározó alakja volt, személye pedig a magyar könnyűzene történetével foglalkozók körében máig vitatott kérdéseket vett fel. A könyv ugyanakkor nem áll meg a lemezeknél, a szerző külön foglalkozik a koncertekkel és fesztiválokkal is. Ezek ugyanis olyan közösségi élményt jelentettek, amelyet az államhatalom sem tudott teljes mértékben ellenőrizni. A beszélgetőtárs Kovács Nóra történelem és média tanár, a Rákóczi Szövetség Békés Csabai Városi Szervezetének elnöke volt. Ő saját gyermekkori zenei élményeit is felidézte, köztük egy 1980 decemberében átélt emléket. 7 éves gyermekként egy útlezárásnál fiatalok nagy tömegét látta, akik egy Beatrice koncertre igyekeztek. A jelenet később számára a korszak különleges zenei és közösségi világának emblematikus emlékévé vált. A Békés Csabai esemény így nem csak egy könyv bemutatásáról volt szó, hanem arról is, hogy a zene hogyan formált közösségeket, hogyan őrzött emlékeket, és miként kapcsolódott össze a politika, a kultúra és az emberek személyes élménye a Kádár korszak Magyarországán. Az idősek világnapja alkalmából köszöntötték a sarkadi nyugdíjasok és mozgáskorlátozottak érdekképviseletét ellátó civil szervezetek tagjait, valamint a cukorbetegek sarkadi egyesületének közösségét. Az idősek világnapjáról minden évben megemlékeznek Sarkadon. Idén október 1-én az Eden Camp rendezvénycsarnokába várta a városvezetés a helyi civil szervezetek tagjait. Az eseményen a település idős lakosságát köszöntötték, megköszönve mindazt a munkát, tapasztalatot és gondoskodást, amelyet az idősebb generációk az elmúlt évtizedekben a közösségnek adtak. Dr. Mokán István polgármester úgy fogalmazott, hogy a sarkadi idősek a csaknem 10 000 lakosú város nagy családjának megbecsült és tisztelt tagjai. Kiemelte azt is, hogy az idősek iránti odafigyelésnek nem csupán ezen az egy napon kell megmutatkoznia, hanem az év minden napján fontos szeretettel és figyelemmel fordulni feléjük. A városvezető szerint minden nap lehetőséget kell találni arra, hogy megköszönjük az időseknek mindazt a jót, szeretetet, törődést és bölcsességet, amelyet a fiatalabb generációk tőlük kaptak. Az idősek világnapjai Sarkadon idén is a közösségről, a generációk közötti kapcsolatról és a megbecsülés kifejezéséről szólt. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
3: Imádom.
4: Jé, de jó zenék vannak itt.
1: Ez nem csak egy szinkra kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne, jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Ingíci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. A legelső kérésünk az így szól, sziasztok! Egy dalt szeretnék küldeni a barátnőimnek, akikkel lehet, hogy nem találkozunk minden héten, de amikor szükség van rájuk, mindig ott vannak. Jó tudni, hogy vannak olyan emberek az életünkben, akikkel akár hónapok után is ugyanonnan lehet folytatni, ahol abba hagytuk. Köszi, Viki!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon. Reklámot hallottak. Sok a szene,
0: sok a szene, és még több.
1: Sport Rádió.

0: még több. Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Kérjenek dalt, én pedig igyekszem azt teljesíteni, megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, nincs születésnapom, nincs évforduló sem, és különleges apropó. Egyszerűen csak szeretnék kérni egy jó dalt, mert csütörtök van, és úgy érzem, mindenkinek jár egy kis zenei öröm a nap közepén. Köszi, Bea! Yeah.

0: Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még több benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Itt is vagyunk az utolsó kéréssel. Sziasztok! Ma van a 12. házassági évfordulónk. Ennyi év alatt volt minden, könnyebb és nehezebb időszakok, sok nevetés, két gyerek, rengeteg közös emlék. De ha ma újra kellene döntenem, ugyanúgy őt választanám. Egy szerelmes dallal szeretném meglepni a férjemet. Köszi, Barbie. Barbie, sok boldogságot kívánok nektek.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma október 8-a csütörtök van, ne felejtsék el felköszönteni Koppány nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Palvin Barbara, magyar divatmodell, de ma ünnepel Bruno Mars, amerikai énekes, Harcsa Veronika, magyar énekesnő, és Matt Damon, oszkárdias amerikai színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Stolt Rádió! Stolt.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene is még többen, ne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Eleinte keleten, északkeleten és délnyugaton még előfordulhat helyenként eső zápor, majd napközben északnyugat felől szakadozni fog a felhőzet, délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Az északnyugati szelet több felé élénk, főként a Dunántúlon erős helyenként viharos lökések kísérhetik, délután majd 15 és 23 fok várható.

0: Hosszas Csalt Rádió, sok zene és még több. És ma október 8-a csütörtök van, a mai nap 1896 óta a magyarok nagyasszonyának az ünnepe, illetve ma van a dalszerzők napja is Magyarországon. De akkor nézzünk még érdekességeket. 34 évvel ezelőtt ezen a napon az amerikai posta bélyeg sorozattal emlékezett meg a rockzene legendás alakjairól. 38 évvel ezelőtt ezen a napon a Pink Floyd Dark Side of the Moon-ja 741 hét után búcsút mondott a Billboard 200-as albumlistájának. És kereken 80 év ezen a napon tartotta meg első koncertjét a Tátrai Vilmos hegedű művész alapította, Vonós négyes. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus!
2: Ritmus!
1: A délutáni magazin!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 7-e és 9-e között a fél literes dobozos Staropra men 269 forint, az 1 literes Jägermeister 6990 forint és a Nescafé 3 az 1-ben csak 589 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
0: Reklámot hallottak.

0: Sportrádió. És még több.
1: Ez a Sportrádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje köszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Az agyalás olyan, mint egy hintaszék. Elfoglal, de sehova sem visz. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Itt a csütörtök délután már csak egy rövidet kell aludni, és elérkezünk a hétvégéhez. Ebben az órában egy kicsit álmodozós, gitáros hangulatú kezdés jön, aztán jön egy igazi brit klasszikus az Oasis-től, később pedig Donna Louise és Mika is helyet kap ebben a válogatásban. Hogyha üzenél, akkor küld az SMS-t a 0-22-21-21-20-ra, vagy keresd a startradio.hu-t. Kezdjük is egy dallal, aminek már a címe is olyan, mintha valami fontosat keresnénk benne. Az Aztec Kamera jön itt a Somebody My Heart.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulást. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, október 8-a van, a mai napon a koppányok ünneplik névnapjukat. A nevük régi magyar személynév, török eredetű, a jelentése nagy, győzelmes, erős, magas. Előfordul ótörök méltóság névként is. Kedves koppányok, boldog névnapot, és istenéltes a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban, az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Kecskeméti járásbíróság Varga Bajusz Veronika a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkárának letartóztatását is elrendelte egy hónapra a Nemzeti Kulturális Alapot érintő ügyben. A bíróság indoklása szerint a szökés elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának veszélye miatt volt szükség a kényszerintézkedésre. Az ügyben pár órával korábban Hankó Balázs volt miniszter letartóztatását is elrendelték, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A kormányhivatalokban, a parlamenti képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább a magyarok a Medián legfrissebb felmérése szerint. A Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készült kutatás alapján a válaszadók 82%-a bízik a kormányhivatalokban, 72%-a az országgyűlési képviselőkben, 70%-a pedig a közjegyzőkben. Az intézményi ügyintézést igénybe vevők több mint 85%-a elégedett volt a kapott szolgáltatással, míg a bírósági eljárásokat a többség továbbra is lassúnak és körülményesnek tartja. 5 évre visszamenőleg átvilágítják a Nemzeti Kulturális Alapot, míg a határon túli támogatásokat 10 évre visszamenőleg tekintik át, tájékoztatott Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető elmondta, hogy a vizsgálat során több esetben is politikai befolyásoltság jeleit találták a döntési rendszerekben. A minisztérium emellett gazdasági és munkajogi átvilágítást indított az Operett Színház, a Nemzeti Színház és az Operaház esetében is, a Terrorháza Múzeum kiállítási anyagát pedig történészi csapattal tekintik át. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halastavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, hello, ez a Start a 98.4-en, Areszki Zoltán vagyok. Ebben az órában All Green érkezik a Love is a Beautiful Thing című dallal, aztán Eva Max hozza a Kings and Queens-t, később pedig Tom Novi és Lima érkezik a Now or Never-rel. Három különböző hangzás, de ezt szeretjük a Startban. Eva Max a Kings and Queens című dalban egy jól ismert popos témát fordít meg. A dal üzenete szerint nem csak a férfiak lehetnek királyok, hanem a nők is ugyanúgy megérdemlik a saját koronájukat. A felvételhez készült videó pedig ezt a játékos, mégis határozott gondolatot egy látványos mesés világba helyezi. Ha írná nekünk, akkor küldj egy SMS-t a Start Rádió SMS számára 0-22-21-21-20, vagy keresd a startradio.hu-t, és akkor kezdjük az órát. Elsőként jön O'Green, itt a Love is a Beautiful Thing.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 7-e és 9-e között a fél literes dobozos Staropramen 269 forint, az 1 literes Jägermeister 6990 forint és a Nescafé 3 az 1-ben csak 589 forint.
5: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat lemond, sokat

Ez a Start a 98.4-en. Holnap eleinte még előfordulhat helyenként eső, zápor, aztán napközben észak-nyugat felől szakadozni fog a felhőzet. Délután a legtöbb helyen újra napos idő várható. Véget ér a vénasszonyok nyara, hajnalban 16, még holnap délután 21 fokot mérhetünk.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Közműépítéssel találkoztatunk Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Január 1-től 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelkednek az ennél magasabb, de 146 ezer forint alatti nyugdíjak is, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter. Az infláció követő emelésen felüli intézkedés arányosan érinti az özvegyi és hozzátartozói ellátásokat. A megváltozott munkaképességűek juttatásai 10%-kal nőnek, az időskorúak járadéka pedig megduplázódik. A jövő évi költségvetésből 123 milliárd forintot biztosítanak az emelésekre, amelyek több mint 700 ezer embert érintenek. Közzétette a szeptemberi kiérkezési adatokat az országos mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perces céltól továbbra is elmarad, a leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők. Felfüggesztették a halálos büntetések végrehajtását az amerikai Tennessee államban, miután egy elítélt nő túlélte a beadott két adag halálos injekciót. Billy kormányzó az év végéig leállította a kivégzéseket, és független vizsgálatot rendelt el a példátlan incidens miatt. A jogászok és az orvosok egyelőre nem tudják, mi lesz az 1995-ös gyilkosságért elítélt nő sorsa, mivel a protokoll nem tér ki arra a helyzetre, ha a második kísérlet sem halálos, a védők pedig az alkotmány kegyetlen büntetés tiltó cikkeire hivatkozhatnak. Megkezdődött a Darvak őszi vonulása, a Hortobágyi Nemzeti Parkban már több mint 50 ezer példányt számláltak. A természetvédők előrejelzése szerint az Európa legjelentősebb pihenőhelyének számító pusztákon és a halas tavakon október közepére 150 ezerre duzzadhat a darvak száma. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Egy igazán erős zenei összeállítás következik. A YouTube hozza Pride-ot, aztán itt lesz a KLF és a Coldplay is. Három teljesen eltérő hangzás, mégis mindegyikben van valami különleges, nagyívű dallamok, karakteres ritmusok és olyan refrének, amik könnyen ott maradnak az ember fejében. A Viva la Vida címe egyébként spanyolul nagyjából annyit jelent, hogy él az élet. A Coldplay dalának szövege pedig egy bukott uralkodó szemszögéből mesél, hatalomról, veszteségről és változásról. A címhez Frida Kahlo egyik festményének neve is inspirációt adott, így egy igazán érdekes módon találkozik benne a zene, a képzőművészet és a történelem hangulata. Hogyha írnál nekünk, akkor nyomj egy SMS-t a 0-22-21-21-20-ra, vagy keresd a startradio.hu-t, és akkor indul az óra elsőként a YouTube, itt a Pride, In the Name of Love.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en. Véget ért a parafű szezon csúcsidőszaka. A parafű virágpor országosan közepes koncentrációban van jelen. A pollen terhelés tehát csökken, így a tünetek fokozatosan mérséklődnek majd. A következő időszakban záporokra, zivatarokra készülhetünk. Romlanak a látásép és az útviszonyok. Vezessünk óvatosan.

0: Rádió. Közlekedési információ.
1: Közműépítés van Békésen, már a Gyulai úti körforgalomnál, Kevermesen a Batonyai úton és Mezőberényben a Petőfi úton. Jó utat!

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en, 6 óra múlt néhány másodperccel. Ebben az órában Billy Idol indítja a Donnie the Gunnal a zenék sorát, aztán a Clock hozza az Over the Night hangulatát, később pedig a Right Side Fred érkezik a stand-up-pal. Rock, elektronikus pop és egy kis táncos lendület. A Billy Idol a Donnie the Gun című dala a Charmed Life albumon jelent meg, és már a címében is ott van az a kisé provokatív Billy Idolra jellemző hozzáállás. A dal mögött nem a fegyverek dicsérete áll, inkább egy erős, önálló karakterképe rajzolódik ki, a felvétel hangzásában pedig szépen találkozik Idol rockos világa a korszak elektronikusabb megoldásaival. Induljon tehát az óra, jön Billy Idol és a Donnie the Gun.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

pályázás tart. A 98-4-en jöjjenek az évfordulók. 87 éve született Bergendi István, Liszt Ferenc díjas, zenész, zeneszerző. Ez a porond kerek, mint a korong, ugye? 83 éve született New Yorkban Chevy Chase, amerikai színész. 60 éve az Egyesült Államokban betiltották az LSD-t. 56 éve született Matt Damon, Oscar-díjas színész. 38 éve a Pink Floyd Dark Side of the Moon-ja 741 hét után búcsút mondott a Billboard 200-as albumistájának. És 34 éve az amerikai posta bélyeg sorozattal emlékezett meg a rockzene legendás alakjairól, elsőként Bill Haley, Buddy Holly, Elvis Presley, Richie Valens és Dinah Washington szerepeltek a bélyegeken.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több is, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-kor ismét jövök, addig is, hogyha tudjátok, akkor hallgassátok minél többször a Startot. Szép estét, viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 30-ával lezárult a fakitermelési moratórium Magyarországon. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a magas ökológiai értékű, őshonos erdőállományok továbbra is szigorú védettséget élveznek, és nem szolgálhatnak faanyag termelésre. A többi területen a biodiverzitás megőrzését és a lakossági tűzifát egyaránt biztosító, fenntartható gazdálkodásra állnak át, miközben a védett erdőkben továbbra is szigorúan tilos a tarvágás. Megkezdődött Magyarország csatlakozásának előkészítése az Európai Ügyészséghez. Laura Kövesi európai főügyész Budapesten egyeztetett a kormány tagjaival és a legfőbb ügyész helyettessel a folyamat részleteiről. A szervezet minden olyan uniós forrásokat érintő csalási ügyben nyomozást indít, ahol a kár meghaladja a 10 000 eurót, az áfa csalásoknál pedig a 10 millió eurót. A legrövidebb időn belül végrehajtandó csatlakozáshoz már idén 3 törvénymódosításra van szükség. Leállították a felesleges munkálatokat a szolnoki laktanya felújításánál, amivel 2,5 milliárd forintot takarítottak meg, jelentette be Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető közölte, hogy a megtakarított összeget eredetileg sötétedő üvegek beszerzésére szánták. A miniszter emellett jelezte, hogy feldarabolják a beruházás gigantikus szerződését, hogy Mészáros Lőrinc cége helyett helyi vállalkozások is lehetőséget kaphassanak az építkezésben. Közítette a szeptemberi kiérkezési adatokat az országos mentőszolgálat, melyek szerint a legsürgősebb esetek 90%-ához majdnem 26 perc kellett a kiérkezéshez a mentőegységeknek. Ez az érték kismértékű javulást jelent az augusztusi 27 perchez képest, ám a kitűzött 15 perchez céltól továbbra is elmarad. A leggyorsabban a Nyugat-Dunántúli régióban, míg a leglassabban a közép-magyarországi régióban értek ki a helyszínre a mentők.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
5: Műsorunk e heti vendége Hőgyes Elek, dobos, műszaki vezető. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
2: Sok a szere!
3: Még több.

0: Sportrádió. És még több.
1: Meséljünk egy kicsit egyébként a zenekarjaidról, mert ugye nem csak egyben és nem csak kettőben voltál és vagy is benne. Vegyük szépen sorjában, mik voltak azok, és most nyilván ne menjünk vissza így a középkorba, tehát ne menjünk vissza így a gyermekkorba, így felnőtt fejjel, mik voltak azok a zenei formációk, amikben te szerepeltél.
2: Az első olyan zenekar, ami nagyon sokat lépett fel és volt fesztiválokon is, Tokajhegyen például, vagy a Színen. Várjunk, nem, a Res az nem volt a Színen, bocsánat, az a Res zenekar volt. A Res zenekar volt az, amivel hát majdnem minden hónapban legalább 3-4-szer felléptünk. Tehát ez egy nagyon jó kis zenekar volt, és nagyon sokat tanultunk a fellépésekről, főleg arról, hogy sokan azt hiszik, hogy a zenés az arról szól, hogy felmész a színpadra, jól érzed magad, azt lejössz. Hát nem, főleg, hogy a dobos vagy, mert ott pakolászni kell. Tehát próbaterembe szétszedni a dobot, berakni a kocsiba, elvinni, ott összerakni, majd amikor vége van, szétszedni, kocsiba berakni, vissza a próbaterembe, bepakolni, összerakni.
1: Igen, főleg amikor te vagy a saját magad ródja.
2: Pontosan,
1: gyakorlatilag,
2: pontosan,
1: igen.
2: Pontosan, és ezek nagyon jó gyakorlás volt. Hát nem is tudom, most nem akarok nagyon hülyeséget mondani, de nagy valószínűséggel 3-4-5 évig üzemelt az Res zenekar, és akkor utána alapítottuk meg talán a Jaffát. Igen, utána jött a Jaffa zenekar. Ez félig pedig ugye a Res zenekar tagjaiból alakult át, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor mi írunk saját számokat. És akkor ez ilyen saját számos zenekar lett. A Jaffával is megfordultunk jó néhány fesztiválon szerencsére, és ott már azért lehetett hallani, hogy némi tapasztalat van mögöttünk. Tehát már mindenki azért fejlődött a hangszerén is, meg az előadásmódban is. Aztán közben jött a Dixieland zenekar, a Royal Dixielandben. Na most ez nagyon érdekes dolog. Tudni kell, hogy a Dixieland az nem az én világom, sőt, szerintem kisgyerekkoromban a Dixielandet hallgattam, akkor felsírtam. Tehát nem az én világom, viszont a zenekar vezető Cirok Misi, hát ő nagyon szerette volna, hogy én legyek a dobos, és akkor végül is szerintem egy jó fél év, vagy 3-4 évig kergetett ezzel az ötlettel, csak utána végül is beadtam a derekamat.
1: Mint én ezzel az interjúval gyakorlatilag,
2: hát igen. Aztán beadtam a derekamat, viszont ami érdekes dolog, egy rendkívül sokat fejlődtem az idő alatt, míg addig szerint működött, tényleg rengeteget fejlődtem, illetve hát úgymond zenei pályafutásom, lehet ilyet mondani, tehát meg inkább az amatőr irányba dolgozok én zeneileg. Az ilyen amatőr zenei pályafutásomnak a legnagyobb sikerét pont a Dixielanddel értem el, amikor is Dresdába mi lettünk Európa legjobb Dixieland zenekara, és hát ott több ezer ember előtt játszottunk, tehát ez eszméletlen jó volt.
1: Wow.
2: Nagy feeling volt tényleg, meg ott egy csomó olyan Dixi zenésszel megismerkedtem. A legboldogabb akkor lettem volna, hogyha ez mondjuk egy rock fesztivál lett volna, és nem egy Dixi fesztivál, de hát,
1: hát annyi baj lesz. Legyen, igen.
2: Ja.
1: Előtted az élet még.
2: Igen.
1: Igen.
2: Igen, akkor közben van egy olyan zenekarunk, hogy Perna Heider Campbell. Uh-huh. Na most a Perna Heider Campbell-lel is saját számos rock zenekarok vagyunk. Főleg saját számos, mert két feldolgozást azért azzal is szoktunk csinálni.
1: Muszáj egyébként, rájöttem én is, hogy muszáj feldolgozás.
2: Kell feldolgozás, de a jó dolog a feldolgozás, főleg akkor, hogyha olyan fajta számokat dolgozol fel, ami közel áll hozzá. És az eszmetlen jó fejlődésnek is jó, meg a zenekart egy kicsit egy más arcából is meg tudja mutatni a közönségnek. Akkor a volt feleségemmel alapítottunk egy zenekart, a Too Much nevezetű zenekart, amivel most újra formálódtunk.
1: Már hogy zenekarilag. Ezt azért szögezzük le, tisztelt bíróság, igen.
2: Igen, pontosan, zenekarilag nagyon fontos. És ezzel a zenekarra csak feldolgozásokat játszunk, viszont sajátos átdolgozásokban. Ezt a zenekart azért szeretem, megmondom őszintén, mert itt annyira szabadon rakhatunk bele dolgokat, és annyira szabadon használhatom a dobtémákat, hogy tényleg egyik legkedvencebb zenekaromnak is mondhatnám.
1: Bár hogy kell ezt elképzelni egyébként, hogy sajátos feldolgozások?
2: Hát úgy például, hogy van egy Michael Jackson szám, még a Bidit, uh-huh. és azt egy ilyen funkis, latinos valamibe átraktuk, amit nagy stílust én sem tudok megmondani, vagy meghatározni. Mindenki, aki amit érzett benne, nyilván nem úgy, hogy szabálytalanul, tehát valami szabályrendszer mentén, de mindenki, ahogy érezte, azt a témát rakta bele, és eszméletlen jó kis érdekes hangzás jött
1: előre.
2: Sőt, és akkor most eszembe jutott, hogy előtte is volt egy zenekarunk, a Maradavad nevezetű zenekarunk. A Maradavad zenekar az úgy alakult, hogy két énekes lány, és ott akkor még se barátnőm nem volt a volt feleségem, hanem csak egy ismerősöm volt, úgymond.
1: Rajongó.
2: Ja, ő volt az egyik énekes, és azzal a zenekarral viszont eljutottunk Németországba is, meg Franciaországba is. Wow. Az egy nagyon jó kis zenekar volt, de nyilván az is feldolgozás zenekar volt, és akkor úristen, ki ne hagyjak valamilyen zenekart. De szerintem ennyi kb. Amikben játszottam, meg még játszok is. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Jelenleg? Van-e olyan aktív zenei formáció, amiben benne vagy?
2: Egyébként? Hát a Tumács ugye bár,
1: hát újra
2: reloadoltuk, akkor a Perna Hajder Kember az nyilván. Ja, hát tényleg ez a Hanta Banda nevezett.
1: Jó reggelt kívánok, igen, erre akartam kiukadni, igen.
2: Pont holnap után, vagy mikor holnap után Feniket vasárnap fogunk fellépni.
1: Meséljünk egy kicsit erről a formációról, mit kell tudni róluk.
2: Hát ez egy nagyon jó dolog a Hanta Banda, ez egyik kedvencem. Annak ellenére, hogy úgy hangzik, hogy Hanta Banda, tehát nem politikai zenekar. Tehát
1: ez nem, nekem ilyen gyerekzenekaros hangulat van, tényleg az?
2: Ez az pontosan. Baracsi Pisti, akivel effektíve végigzenéltem az eddigi pályafutásomat, alapított egy Pepe Manu nevezetű műsort, amiben gyerekszámokat saját maga által írt, meg feldolgozott gyermekszámokat ad elő, és a Hanta Banda ennek a úgymond kiterjesztett verziója, ahol már van dob is, meg billentyű is benne. Ennek az érdekesség, aminek a zenekarnak, és azért is szeretem nagyon, mert Pista egy olyan fajta frontember, aki meg tudja fogni a gyerekeket is, nyilván már amúgy meg tanító, de meg tudja fogni a szülőket is. Tehát akkora baromságokat tud mondani, hogy a szülő is fetreng a nézőközönsége, és a gyerek is.
1: Azért te is tudsz egy-két jó dolgot mondani. Tehát
2: Á nem, Pistához képest nem.
1: Ja, még rajtad is túl tesz?
2: Igen.
1: Az nem rossz.
2: Szóval ezért is érdekes, és ezért nagyon-nagyon szeretik. Ahol fellépünk, ott mindig visszahívnak, éppen emiatt, mert olyan jó hangulatot teremt, hogy kevés ilyen gyerekzenekar van, és most a gyerekzenekart úgy értsük, hogy nem gyerekek zenélnek, hanem gyerekműsort, gyerek számokat adunk elő. Ezt csak azért mondom, mert közben meg itt eszembe jutott, hogy annak idején volt egy gyerekzenekar, akit ugyebár én a dobos részéről mentoráltam, és a többi hangszeres, meg az énekes részt, meg Kontor Tamás mentorálta, a Limon Lime zenekar, ők is amúgy itt a Békés megyében elég szép karriert befutottak, nagyon-nagyon sok fesztiválon felléptek. Itt az volt a lényeg, hogy Tamásnak a tanítványai, illetve az én tanítványom voltak egy zenekarba, akkor még talán mindegyik ilyen 18 alatt volt bőven, sőt, szerintem lehet, hogy volt még általános iskolás is benne, és az olyan gyerekzenekar volt, hogy gyerekek voltak, de rockot játszottak.
1: Na. Start Rádió.

0: Sportrádió. És még több.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Sportrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: tú sabes.
1: Rádió.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió.
2: Magyar óra.
4: Magyar óra.
1: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra. Reggel.

Sportrádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Ingyenes szív- és érrendszeri szűrést tartanak Gyulán. 50 év után találkoztak újra a Békési iskola egykori diákjai. Harmadszor rendezték meg az Ipartestületek fesztiválját Mezőberényben. Ingyenes kardiovaszkuláris szűrést tartanak október 9-én, vagyis holnap Gyulán a kardiológiai szakrendelőben. A kezdeményezés célja, hogy minél többen képet kapjanak szívük és érrendszerük állapotáról, és időben felismerhetők legyenek az esetleges kockázati tényezők. A Szívesen Országos Betegegyesület és a Békés Megyei Központi Kórház gyulai kardiológiai osztályának munkatársai közös programján többféle vizsgálaton is részt lehet venni. Készítenek EKG-t, mérnek vérnyomást és vércukorszintet, ellenőrzik a koleszterin szintet, emellett testsúlymérésre, testtömegindex számításra és a véroxigén szintjének ellenőrzésére is lehetőség lesz. A vizsgálatokat követően orvosi konzultációra is lehetőség nyílik, így a résztvevők szakemberrel beszélhetik át az eredményeket és az esetlegesen szükséges további teendőket. A szervezők különösen azokat várják, akik legalább 2-3 éve nem jártak kardiológiai vizsgálaton. A rendszeres ellenőrzés akkor is fontos lehet, ha valaki egyébként jól érzi magát, hiszen bizonyos szív- és érrendszeri problémák, például a magas vérnyomás, az emelkedett koleszterin szint vagy a vércukor eltérései hosszú ideig nem feltétlenül okoznak egyértelmű panaszokat. A szűrés során azonban olyan eltérésekre is fény derülhet, amelyek miatt további kivizsgálás vagy életmódbeli változtatás válhat indokolttá. A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. A szűrést október 9-én holnap 14 és 19 óra között tartják a gyulai kardiológiai szakrendelőben. Különleges találkozásnak adott otthont a Békési Szegedi Kis István Református Gimnázium. 50 éves érettségi találkozójukra tértek vissza egykori alma máterükbe, az intézmény matematika tagozatos osztályának egykori diákjai. Az osztály tagjai 1976-ban érettségiztek, osztályfőnökük pedig Benkó Mihály matematika-fizika szakos tanár volt. Azóta fél évszázad telt el, ez idő alatt pedig sokat változott, nem csak az iskola, hanem az egykori diákok élete is. A találkozó azonban megmutatta, hogy az együtt töltött iskolai évek emlékei és az akkor kialakult baráti kapcsolatok 50 év elteltével is összekötik az egykori osztálytársakat. A résztvevőket az iskola lelkésze is köszöntötte. Az évfordulós találkozó így nem csak egy régi osztály újraegyesülése volt, hanem egyfajta visszatérés is ahhoz a közösséghez és ahhoz az iskolához, amely életük egy fontos korszakának adott otthont.